0: Sugar is big business in the EU, and the sector includes sugar beet and cane growers as well as sugar manufacturers and refiners. The EU is the world's leading producer of sugar beet and one of the world's largest consumer markets for sugar manufacturers. The EU sugar market was one of the most heavily regulated agri-food markets for almost 50 years, but following the end of the quota regime in September 2017, it faces several challenges. You're listening to Raising the Game, Better Legislation, and this episode is about the sugar sector in the European Union. Around 80% of the world's sugar comes from sugarcane. Sugarcane itself is not widely grown in the EU, but Europe still plays an important role in the global sugar market. In fact, the EU is the world's biggest producer of sugar beet, the second largest source of sugar, providing around half of the world's supply. Overall, the EU is the world's third largest producer of all sugar, after Brazil and India. Most of the EU's sugar beet is grown in northern Europe, where the climate is suited to it. Only a small share of the crop ends up as processed sugar in our cupboards at home. Most of the EU's sugar beet is grown in northern Europe, where the climate is suited to it. Only a small share of the crop ends up as processed sugar in our cupboards at home. Most of it goes to other sectors for use in food and drink manufacturing, livestock feed, and even the production of biofuel. Production trends in the EU sugar sector have evolved in step with EU sugar policy over time. Prior to the abolition of the quota regime in September 2017, sugar was one of the most heavily regulated markets in the EU agri-food sector. The sugar quota system, which had been in place for nearly 50 years, was originally introduced with the objective of increasing sugar self-sufficiency. Any over-quota production was subject to a surplus levy. Out-of-quota production was allowed only under certain circumstances, such as for export or to produce biofuels. Recent indicators show that sugar production will continue to increase in the EU as a result of the liberalisation of the sugar market. In fact, world sugar production is likely to grow in the coming years as consumption increases in developing countries. This may, however, be affected by weather conditions and the prices of competing crops and products. In 2018, almost 19 million tonnes of sugar were consumed in the EU. However, this figure is projected to fall in the coming years. EU sugar production, on the other hand, which averaged 17 million tonnes a year from 2011 to 2016, has now risen to an estimated 21 million tonnes. And sugar is not the industry's only product. In addition to isoglucose, which is the main sugar substitute, it also makes molasses, beet pulp, and even provides energy in the form of electricity and biogas. Sugar beet production and processing creates jobs and plays an important role in regional development, but the long-term consequences of market liberalisation remain to be seen. The end of the quota system has removed limitations on how much EU sugar producers can put on the market, but it also leaves them vulnerable to the shifting tides of market forces. In light of this, the EU agricultural policy continues to support the sector by focusing on farmers' income and market evolution. One concrete example of this is that beet farmers can get income support in the form of direct payments that are largely decoupled from production. EU countries also have the option of providing voluntary coupled support to specific sectors in difficulty, including the sugar beet and sugar cane industries. The EU is empowered to support the sugar sector with specific market interventions, especially in the event of market failures or crises. For instance, the EU can intervene with private storage aid or additional support measures in case of price volatility or other severe market disturbances. The European Parliament has contributed to EU sugar policy reforms over the years. Following a hearing at Parliament on the future of the EU sugar market in 2016, MEPs directed a number of parliamentary questions to other EU institutions. They raised several concerns over the consequences of EU sugar policy reform, including its implications for health, price changes, trade relations, and sustainable agricultural production. A viable sugar sector can drive development in agriculture and in rural areas of the EU. The growing of sugar beet can also help sustainable agriculture as it plays an important role in crop rotation, which increases the diversity of crop production and keeps agricultural land in good condition. However, technological advances, increased use of chemicals and market conditions have put pressure on sustainable crop rotation in favour of monocultures. Environmental concerns must therefore be at the forefront of future EU agricultural policy. The transition to a post-quota sugar market is still ongoing. In order to ensure the success of this market transition, it's crucial that Parliament continues to work on economic, health, social, and environmental policy objectives relating to the EU sugar sector. This broadcast is brought to you by the European Parliament. You can find out more on the EP Think Tank website.
1: Die EU in ihrer heutigen Form verdanken wir nicht nur Institutionen und Verträgen, sondern vor allem Menschen. Einzelnen Menschen, die sich für Demokratie und Menschenrechte stark gemacht und Länder einander näher gebracht haben. Mit ihrem Einsatz trugen sie maßgeblich zur europäischen Einigung bei.
2: Um ihre Leistung zu würdigen, führte das Parlament den Europäischen Verdienstorden ein. Die erste zivile Auszeichnung dieser Art, die von einem EU-Organ verliehen wird.
1: Bei der Bekanntgabe der ersten Trägerinnen und Träger des neuen Ordens sagte Parlamentspräsidentin Metsola in Straßburg:
3: Europe has always been built by remarkable women and men from across society.
2: Europa wurde schon immer von herausragenden Frauen und Männern aus allen Teilen der Gesellschaft gestaltet, die mutig genug waren, die Wirren unserer Vergangenheit zu überwinden. Sie haben Gräben überbrückt, Barrieren überwunden, Diktaturen gestürzt und Krisen bewältigt, um eine bessere Zukunft für unseren Kontinent zu schaffen. Ihr Einsatz für die Gestaltung Europas verdient es, gewürdigt zu werden. Deshalb hat das Parlament den Europäischen Verdienstorden eingeführt. Wir ehren damit diejenigen, die nicht nur an Europa geglaubt, sondern es auch mit aufgebaut haben.
3: To honor those who did not simply believe in Europe, but who helped build it.
1: Wenn man sich die Ausgezeichneten ansieht, wird klar, dass sie in ganz unterschiedlichen Bereichen zum europäischen Aufbauwerk beigetragen haben. Von Politik und Diplomatie über Menschenrechte bis hin zu Wissenschaft und Kultur.
2: Der Europäische Verdienstorden wird in drei Stufen verliehen. Die höchste ist die der sogenannten verdienstvollen Mitglieder des Ordens. Das sind in diesem Jahr die ehemalige deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel, der Gewerkschaftsführer und ehemalige Präsident der Republik Polen Lech Wałęsa und der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky.
1: Viele weitere Visionäre wurden als ehrenhafte Mitglieder bzw. Mitglieder des Ordens ausgezeichnet. Etwa ehemalige Präsidentinnen und Präsidenten und andere bedeutende Persönlichkeiten aus Politik, Wissenschaft und Kunst und humanitäre Helfer, die in bedeutender Weise zu den europäischen Werten und zur Einigung beigetragen haben. Dazu zählen der ehemalige österreichische Bundeskanzler Wolfgang Schüssel und die ehemalige Präsidentin Irlands Mary Robinson, aber auch die Mitglieder der irischen Band U2 und der spanischstämmige Starkoch José Andrés, der mit seiner gemeinnützigen Hilfsorganisation Menschen in Not unterstützt.
2: Der Verdienstorden wurde im Mai 2025 geschaffen, zum 75. Jahrestag der Schuman-Erklärung, des Ausgangspunkts der heutigen Europäischen Union. Denn was die EU ausmacht, sind nicht nur Institutionen und Politik. Es sind auch die Geschichten der mutigen Menschen, die an sie geglaubt und sie mitgeprägt haben.
1: Diese Sendung wurde Ihnen präsentiert vom Europäischen Parlament. Weitere Podcasts finden Sie auf unserer Website.
4: Schengen.
5: Limister Schengen, a cohumanin refortuch treyera hurle chornacha. Fél áthair tá fiiseach dír orpach an san áire bhí limistéir Schengen. Tríhil státas fihid den antas orpach, agus an eilvéis, an arua, an Iosling agus Liechtenstein. Sa limistéir san is féidir taistil ó stát go stát, agus ní gá dáil á le héan seachálacha teorin beag bán ar an sort teorin a hrasnítar, beag teorin talún fuiri nu éirigeist. Dá bhrí sin ní gá dáil tré rialú teorin a chuhain ar bhíon teorin ceachtuach á trasnú. Siad a gheisle sin na teoring idir stát leis dig de limistéir Schengen agus stát atá leis muide, idir an falling agus an Ucrain chur a gás. Le déanaí tá roinnt eithrithe tagtha ar limistéir Schengen, chuig an chóirteisteach a limistéir Schengen ar an géadlád Vianar 2023. Ina hantasan, ag deir na bliana céanna, chin bailstáit an aontas déan rá go bhéad fi fáil réiglas na seicálacha teorann ag na teorannacha inmheanacha éir agus muirí idir an taontas agus an Bholgóir agus an Rómáin amhail an géadlás trúcha de bhí an bhórta 2024. Glach for kinne fé dheire chuir le seicálacha ag na teorannacha talún níos déanaí. Cílíonn sé sin nach mbeidh fágtha a gá bailstáit an aontas nach bhfuil páirteach a limistéir Schengen, siad san éire agus an chipper. Tá próisis meastóireachta ar siúl fé láthair le cinntú gofuil na critéir galéras gá le dul isteach sa limistéir gan teorannacha a ggólíana sa chipper.
4: Libre circulation des personnes.
6: Schengen.
7: Schengen.
4: Schengen.
8: Schengen. It's based on co-decision.
7: Problems at the border.
9: Und dann werden wir unsere Grenzen schließen.
7: Under what conditions could borders temporarily be reinstalled? Lot of anxiety about Schengen.
5: Níl ceangal glúthúil ar éiring dul isteach a limistéir Schengen agus cinntí gan dul isteach ann. Tá sé tátach a hiiscin dáfach gúil an ceart conséir glóisiúachta i gach séránach in san aontas, beag bannar bheith ina náisiúnig de thír a chuig isteach a limistéir Schengen nó nár chuig. Dá bhrí sin agus teoiring á tras nua idir bailstát atá a limistéir Schengen agus bailstát nachhfuil, i brúnsabal níl sa teicáil teorann i dhéantar a thoránnig an aontas ach mionseicáil agus é mar aim leis i cinntú cé iad. A bhéad a bhain le náisiúnig tríú tíortha, tá cineálacha agus nósnéimeachta cócuimhithe ag stáit Schengen do riine atá ag iarraidh víosaí a fháil de thréimh sí gearra. Curann na víosaí san ar chumas na naoine a aghaíonn gluaiseacht féthírse limistéir Schengen de thréimhse sós le trí mhí. Ach ní gá de gach náisiúnach tríú tír chur isteach ar víosa de limistéir Schengen, tá saoránn ag Mheiricá agus na Austráile saoránn dulgas san chur a gás.
6: Schengen.
7: Schengen.
4: Schengen.
5: Schengen. Ní aithe réig gan chuníil le seicálacha taistil de gachsáirt le limistéir Schengen. Tá sé tátach cuine bhar an difríocht idir seicálacha teorann agus seicálacha slándála. Denta na seicálacha san ar chuis na slándála in Erfurt chuir gás, agus denta riad ina paisinéirí atá taistil taobh istigh de limistéir Schengen chomh maith. Déataigh sé go mbeadh ar faisinéir do chomhéad a thaispeáint, lena n-aonófaí céanacht an faisinéire le cruthú gur bé an paisinéir san uinéir dlíthúil an ticéad taistil. Ag an am céanna is fiú a lua ag an buintasach gur féidir le stát atá páirteach a limistéir Schengen, mar bhairteis gach túil, seicálacha teorann na thuairt a ráis isteach go sealdach. I gásan bhfuil bagart fram chuaisiúach dá bhairtas poiblí nó dá lándáilin bheannach daoinethe aige. Chuirg an rabhasa a bhaim roinnt uaireanta, nuair thug an rang seicálacha teorann na ráis isteach mé eol ar bhagatí scíla thóireachta chur a gás.
6: Schengen.
7: Schengen.
4: Schengen.
8: Schengen.
5: Dá bhrí sin, ní amháin go mbaineann limistéir Schengen le taistil é a scú, buinean sé leis an limistéir ar fad a choimeád slán chomh maith. Is bunach ar san rí é córas faisinéise Schengen a cruthaíodh chun eolas a chur ar fáil dos na póilíní agus údaráis phoiblí eile. Curann sé ar a gcumas dul isteach ann agus eolas a thoicáil a bhain le daoine atá in easnamh nó a bhfuil na póilíní sa tóir orthu i measc daoine eile. Is ardán cór idir údaráis foraimithe dlí ó thiartha ag súla é. Cóiríonn sé le háir le bhéal slándála a chuibh nú, go háirithe a bhéad a bhain le teorannacha seachtacha limistéir Schengen. Anois, má éachamid ar staran limistéir, chuirg tús leis an 1985 nuair chin cúig bhealstáit do chuid naontais deire a chur le seicálacha ar na teorannacha inmheanacha. Ba chuid é an tionsnamh de chothú lán fortú na Háirpa tar éis an dara chugad domhanda. Bhí sé mar aim leis chur leis an muiníon reforteach trí dheire a chur le teorannacha. Tá an anam an limistéir féin ó cheantar Schengen i Luxembourg, an áit ina shínigh na chéad stáit a bhí páirteachán an cóiontú bunaig. Tugtar aquí Schengen ar an trá omláin cóiontaithe agus forálacha gaolmhara a bhain le Schengen. Le conra Amsterdam chuir an aquí san isteach a gratan aontais agus tá sé na chuid lánacht do ghlian aontais le cúig bliana is fithead nós. Tá sé nach mór 40 bliain ó síní ag cóiontú Schengen anois, agus fé láthair is féad le níos mána 200 milliún saoránach atá na gcónaí sa limistéir taistil fé thiarse. Ní hamháin go mbeadh sin as fosa do dhaoine glúiseach le limistéir Schengen, bídí sé taistil ar chúis na gnó nó fáilíochta, ach chuireann sé leis an ngéal agur Eorpa chomh maith, rud a chuireann feabhas ar chaighdeán ar saol le thuaill. Dá bhrí sin tá sé ar cheann dos na bhadaí as fear a buine go maith mar chuid de thiúnscadal lánháirteacha na Eorpa.
6: Have you ever heard of the vice presidents of the European Parliament? From their job title, it's clear that they play a crucial role in Parliament and they must be important political figures. But do you know who they are, how they're elected, and what they do?
10: Just like for the president, elections are also the first step for the vice presidents. The European elections are held every 5 years, but Parliament elects its president and vice presidents every 2.5 years. The vice presidents for the first half of the parliamentary term are elected in July following the European elections. The second election then takes place midway through the term, 2.5 years later, in January. Elections for a new vice president can also be called if one of the vice president positions becomes vacant. This can happen, for example, if a sitting vice president takes on a different political position in their country or in another EU institution, among other reasons. We saw this process in action in January 2023, when Marc Angel, an MEP from Luxembourg, was elected vice president. He replaced Greece's Eva Kaili, who was removed from her position in Parliament following a money laundering and corruption scandal. Candidates for vice president can be nominated by one of the political groups in Parliament or by a group representing 1/20th of all MEPs, in other words, at least 36 MEPs. To be elected, a candidate needs an absolute majority, which means they need to receive more than half of all the votes cast by secret ballot. Up to 14 candidates who win an absolute majority in the first ballot are then declared elected. If the number of successful candidates is fewer than the number of seats to be filled, a second ballot is held under the same conditions to fill the remaining seats. And if a third ballot is necessary, candidates are elected by a relative majority, so whoever receives the most votes is selected. In the rare case of a tie, the eldest candidate wins the seat. So now that we know who elects the vice presidents and how, let's take a closer look at their tasks and duties.
6: The president delegates specific tasks to the 14 vice presidents, whose main duties are to assist, represent, and replace the president of the European Parliament when needed. For instance, they can preside over Parliament's plenary sessions. This means they can open, close, or suspend sittings. During these sittings, they keep order, give the floor to MEPs, close debates, put questions to a vote, and announce the results of voting. The vice presidents may also represent Parliament in international relations, on ceremonial occasions, and in administrative, legal, and financial matters. This often includes visiting non-EU countries and meeting representatives of other institutions.
10: Finally, the vice presidents are also part of the European Parliament's Bureau, which sets the rules to keep everything at Parliament running smoothly. The Bureau also prepares Parliament's draft budget, and it takes decisions on administrative, staff, and organisational matters. When choosing members of the Bureau, MEPs try to make sure that the vice presidents and questors broadly represent the different political groups in Parliament. In this podcast, we've looked at the crucial role the vice presidents play in the European Parliament. To find out more about the other important roles in Parliament, such as the President, the Bureau, and the Questors, check out the other episodes of our Jargon Jungle podcast series on these specific topics.
6: This podcast is brought to you by the European Parliament. You can listen to more podcasts on Europarl Radio, the web radio of the European Parliament.
11: Jeste li znali da je svakom tisućitom građaninu Unije neki od znakovnih jezika materinski jezik? Znakovnih je jezika mnogo, jer ne postoji jedinstven sustav znakova. Trenutačno se diljem Unije koristi 29 priznatih nacionalnih znakovnih jezika. Njih ne upotrebljavaju samo gluhe i nagluhe osobe, nego i čujuće osobe kako bi komunicirale s članovima obitelji ili prijateljima. s ciljem podizanja razine osviještenosti o toj jezičnoj i kulturnoj raznolikosti, Ujedinjeni narodi proglasili su 23. rujna Međunarodnim danom znakovnih jezika. Slušate Povećanje očekivanja, bolje zakonodavstvo. U ovoj epizodi razmotrit ćemo znakovne jezike u Uniji i što Europski parlament čini kako bi ih očuvao i promicao. Znakovni jezici su bogati i raznoliki. Oni su prije svega jezici u pravom smislu te riječi, što znači da nisu osmišljeni na temelju govorenih jezika. Svaki znakovni jezik ima svoju gramatiku, vokabular i sintaksu, te je usko povezan sa zajednicom i kulturom u kojima se razvio. Naprimjer, u Italiji se upotrebljava talijanski znakovni jezik, a u Francuskoj francuski znakovni jezik. Neke zemlje imaju dva znakovna jezika, primjerice Belgija, koja ima flamandski i belgijsko-francuski znakovni jezik. Znakovni jezici razlikuju se ovisno o zemlji, regiji, dobnoj skupini korisnika, pa čak i socijalnom kontekstu. Oni nisu samo alati za sporazumijevanje, nego se njima izražavaju i kultura, identitet te umjetnička kreativnost. Baš poput govorenih jezika, i znakovni se jezici mogu razvrstati u jezične porodice. Oni mogu biti slični, no nisu nikad identični. Naprimjer, austrijski ili nizozemski znakovni jezik lakše razumiju korisnici njemačkog nego korisnici grčkog znakovnog jezika. Trenutačno se u 27 država članica upotrebljava 29 znakovnih jezika. Luksemburg ima svoju inačicu njemačkog znakovnog jezika, a neke zemlje, poput Finske ili Estonije, imaju više priznatih znakovnih jezika. Tako se u Finskoj koriste finski i finsko-švedski znakovni jezik, a u Estoniji estonski i ruski znakovni jezik. Zanimljivo je da se gluhe i nagluhe osobe iz različitih zemalja često uspijevaju sporazumjeti čak i kada nemaju zajednički znakovni jezik. Zamislite, na primjer, susret gluhih ili nagluhih osoba iz Francuske i Poljske. Iako su njihovi nacionalni znakovni jezici različiti, vjerojatno će se brzo sporazumjeti upotrebom zajedničkih znakova, gesta i izraza lica. To bi bilo mnogo teže čujućim osobama koje ne govore isti govoreni jezik. Opći znakovni jezik ne postoji, no u razvoju je koncept zajedničkog svima razumljivog znakovnog jezika, posebice od 1951. kada je osnovana Svjetska federacija gluhih. Međunarodni znakovni jezik je komunikacijski sustav koji se koristi u međunarodnom okruženju, poput konferencija i sastanaka. On još nije u potpunosti standardiziran, odnosno nije jezik u punom smislu te riječi. Nema propisanu gramatiku i vokabular, te se temelji na gestama, zajedničkim znakovima i kontekstu. Međunarodni znakovni jezik često uključuje najprepoznatljivije znakove na međunarodnoj razini, no postoje i regionalne inačice. Naprimjer, u europskoj regiji često se koriste u kontekstu Europske unije, a u azijskoj ili afričkoj regiji postoje različite inačice. Važno je naglasiti da međunarodni znakovni jezik ne zamjenjuje nacionalne znakovne jezike, niti ima isti pravni status. Međutim, na europskoj i međunarodnoj razini potreba za tumačenjem međunarodnog znakovnog jezika znatno je porasla, posebice na sastancima i događanjima na visokoj razini. To je ujedno i potvrda sve veće mobilnosti i sudjelovanja gluhih i nagluhih osoba iz cijele Europe, te potrebe za uključivim komunikacijskim alatima. Kako je to povezano s Europskim parlamentom? Parlament omogućuje tumačenje plenarnih sjednica na znakovni jezik za zastupnike kojima je to potrebno. 2016. donio je rezoluciju o znakovnom jeziku i stručnim tumačima za znakovni jezik, u kojoj je prepoznao različitosti u dostupnosti i kvaliteti tumačenja na znakovni jezik među državama članicama. Osim toga, podržao je pružanje usluga tumačenja na međunarodnom znakovnom jeziku na svim plenarnim sjednicama. Usto, parlament je donio rezoluciju o provedbi konvencije o pravima osoba s invaliditetom. Zastupnici su u njoj istaknuli da osobe s invaliditetom trebaju imati pristup informacijama i komunikaciji u pristupačnim formatima i tehnologijama koji su prikladni za različite vrste invaliditeta, uključujući upotrebu znakovnih jezika. Stoga su pozvali komisiju da poduzme potrebne mjere kako bi osigurala provedbu europskih zakona o pristupu informacijama i komunikaciji. U rezoluciji o znakovnom jeziku parlament je naglasio važnost kvalificiranih stručnih tumača za znakovni jezik te pozvao na službeno priznavanje nacionalnih i regionalnih znakovnih jezika kako u državama članicama, tako i na razini Unije. U konačnici, zastupnici su pozvali države članice da uz govorene jezike promiču i učenje znakovnih jezika, te da ih uključe u školski kurikulum. Cilj je povećati razinu osviještenosti o znakovnim jezicima i broj njihovih korisnika, kao i promicati veću jezičnu i socijalnu uključivost. Europska unija gluhih, jedina nadnacionalna organizacija koja predstavlja gluhe i nagluhe osobe na europskoj razini, te udruge iz svih 27 država članica, objavila je u rujnu 2024. dokument naslovljen Nacionalni znakovni jezici kao službeni jezici Europske unije. U njemu se traži da 29 nacionalnih znakovnih jezika postanu službeni jezici Unije, te se tako pridruže govorenim službenim jezicima. Time se naglašava zakonska obveza Europske unije da poštuje jezičnu i kulturnu raznolikost i sprečava diskriminaciju na osnovi jezika u okviru politike višejezičnosti. Jezična raznolikost i višejezičnost temeljne su vrijednosti Unije. Unatoč znatnom napretku u promicanju i zaštiti bogatog višejezičnog krajolika Unije, uključujući znakovne jezike, još treba raditi na potpunom priznavanju znakovnih jezika i poboljšanoj pristupačnosti u svim zajednicama i sektorima. Kako bi osigurao pristup informacijama za sve građane, Europarl Radio objavljuje i transkript epizoda podcasta. To je u skladu sa standardima pristupačnosti, a cilj je osigurati da gluhe i nagluhe osobe i svi ostali građani budu informirani o radu Europskog parlamenta. Kreiranjem sadržaja na jasnom i pristupačnom jeziku, Europski parlament doprinosi uključivom javnom dijalogu. Poticanjem jezične raznolikosti i osiguravanjem jednakog pristupa informacijama, gradimo uključiviju Europu za sve. Ovaj podcast omogućio vam je Europarl Radio, internetski radio Europskog parlamenta.
12: Április közepén az Európai Parlament közzétette a júniusi európai választások előtti utolsó Euróbarométer felmérés eredményeit. Ezekből elsősorban az tűnik ki, hogy az emberek aggódnak az aktuális geopolitikai helyzet miatt. Az Európa és Én sorozatunk e-podcastjában azt nézzük meg közelebbről, hogy a tavaszi felmérés alapján mit is gondolnak a polgárok az EU jelenéről és jövőjéről. Június 6-a és 9-e között lesznek a következő európai parlamenti választások. A felmérés tanúsága szerint a polgárok többsége el is fog menni szavazni, hogy kivegye a részét az Európai Parlament képviselőinek megválasztásából. Az előző, tavaly ősszel végzett felmérés óta nőtt az érdeklődés a választások iránt, és a válaszadók nagyobb arányban voltak tisztában az időponttal is. 10-ből 6 polgár válaszolta azt, hogy érdeklik a közelgő választások, és a válaszadók több mint 70%-a nyilatkozott úgy, hogy valószínűleg elmegy szavazni. Az eredmények arra engednek következtetni, hogy az uniós polgárok nagyon is tisztában vannak azzal, hogy a jelenlegi geopolitikai környezetben mekkora jelentősége van a választásoknak. 10 válaszadóból ugyanis 8 egyetértett azzal, hogy a kialakult helyzetben különösen fontos szavazni. Az Európai Parlament feladatairól szólva a válaszadók mindenek előtt azt szeretnék, ha a parlament a szegénység és a társadalmi kirekesztés elleni küzdelmet, valamint a népegészségügy kérdését tenné az első helyre. Ezeket a gazdaság fellendítése és a munkahelyteremtés, valamint az EU védelme és biztonsága követte a rangsorban. Ami az EU globális szerepének erősítését illeti, a megkérdezett polgárok első helyen a védelmet és a biztonságot említették, másodikként pedig az energiaügyet és az élelmezés biztonságot. 10-ből 4 polgár szerint az elmúlt években erősödött az EU szerepe, míg 35% úgy véli, hogy nem változott. A polgárok közel 3/4 állítja, hogy az uniós intézkedések hatással vannak mindennapi életükre,

0: paus Pius XI. Hij kreeg asiel in het Vaticaan en werkte daar 14 jaar als bibliothecaris. Tijdens deze periode dacht hij na over hoe hij zijn religieuze waarden kon omzetten in politieke actie. Hij schreef uiteindelijk de Idee Reconstructive, ideeën voor wederopbouw, het oorspronkelijke manifest van de Christendemocratische Partij, die in 1943 in het geheim werd opgericht. Na de val van het fascisme stond De Gasperi aan de leiding van de nieuw gevormde partij en werd hij premier. Hij bekleedde die functie tot in 1953. Tijdens het tijdperk De Gasperi werd Italië weer van de grond af opgebouwd. De nadruk lag daarbij op een nieuwe republikeinse grondwet, sterkere democratische instellingen en vroegtijdig economisch herstel. Ook het stemrecht voor vrouwen, betere huisvesting, landhervorming, de ontwikkeling van Zuid-Italië en investeringen in energie behoorden tot de hervormingen. De Gasperi was een groot voorstander van internationale samenwerking. Hij was ervan overtuigd dat het land weer zijn rol op het internationale toneel moest opnemen. Hij vertegenwoordigde Italië op de Vredesconferentie van Parijs op 10 augustus 1946, waarmee hij Italië weer internationaal op de kaart zette.
1: Terwijl ik het woord neem op dit wereldforum, heb ik het gevoel dat alles, afgezien van uw persoonlijke beleefdheid, tegen mij is. Het is vooral mijn positie als voormalige vijand die mij het gevoel geeft een beschuldigde te zijn. En het feit dat ik hier ben opgeroepen nadat de meest vooraanstaande figuren onder jullie na een langdurig en moeizaam debat al conclusies hebben getrokken.
0: Hij vond dat Italië deel moest uitmaken van het Amerikaanse Marshallplan en lid moest worden van de NAVO. En dat op een moment dat Italië nog altijd een van de grootste communistische partijen van West-Europa had. De Gasperi begreep dat, om Italië een toekomst te kunnen geven, er eerst een toekomst voor Europa moest worden gecreëerd. Een toekomst die verschilde van het verleden. En daar heeft hij voor gezorgd. Hij zag het belang in van compromissen, maar gaf geen duimbreed toe als het ging om de waarden waarin hij geloofde en waar we vandaag de dag allemaal in geloven.
2: In cui oggi noi tutti crediamo.
0: Een van zijn belangrijkste bijdragen was dat hij pleitte voor de reïntegratie van Duitsland in de internationale gemeenschap. Samen met de West-Duitse bondskanselier Konrad Adenauer en de Franse minister van Buitenlandse Zaken Robert Schuman voerde hij actief campagne voor Europese eenheid. Alle drie kwamen ze uit grensregio's, alle drie werden ze vervolgd door het fascistische bewind. En alle drie begrepen ze dat grenzen moesten worden overwonnen om een einde te kunnen maken aan jarenlange oorlog. De Gasperi sprak zijn steun uit voor de Schuman-verklaring, die leidde tot de oprichting van de Europese gemeenschap voor kolen en staal. Hij pleitte ook voor een gemeenschappelijk Europees defensiebeleid. In 1951 sprak hij, in het Frans, de vergadering van de Raad van Europa in Straatsburg toe over het belang van de Europese defensiegemeenschap.
1: Als we alleen zorgen voor gemeenschappelijk bestuur, zonder een centrale autoriteit met een hogere politieke wil, waarin nationale belangen samenkomen, kristalliseren en uitgroeien tot een sterkere Unie, dan bestaat het risico dat dit Europese project koud en levenloos zal overkomen in vergelijking met de dynamiek van afzonderlijke landen.
0: De Gasperi was er stellig van overtuigd dat het Europese denken en zijn inzet voor Europa vrede en democratie op het continent zouden brengen. Hij geloofde in een verenigd Europa, niet als vervanging van afzonderlijke landen, maar als een partnerschap waarbij landen elkaar ondersteunen en versterken. Door zijn achtergrond, doordat hij in een grensgebied was opgegroeid, onder fascistisch bewind had geleefd en tot een minderheidsgroep behoorde, was De Gasperi zich er goed van bewust dat Europese eenheid nodig was om de wonden van twee wereldoorlogen te helen en ervoor te zorgen dat de verschrikkingen van het verleden nooit herhaald zouden worden. In dat opzicht kwam zijn visie sterk overeen met die van Schuman en Adenauer, twee andere grondleggers van de Europese Unie. Alcide De Gasperi overleed in 1954. Hoewel hij zijn droom nooit in vervulling heeft zien gaan, wordt hij nog steeds gezien als een sleutelfiguur in het verhaal van de Europese eenwording. Zijn nalatenschap leeft voort in de waarden en instellingen van de Europese Unie die we vandaag de dag kennen. Dit is het Europa dat Alcide De Gasperi voor ogen had. Een Europa waar grenzen niet in de weg staan van ambitie en waar samenwerking leidt tot gedeelde welvaart. Een Europa waar we aan moeten blijven bouwen voor degenen die na ons komen. Een Europa dat gebaseerd is op waarden die oplossingen bieden. Laten we hem vandaag en elke dag gedenken, zijn nalatenschap eren en zijn visie verwezenlijken.
2: E realizzeremo la sua visione.
0: Dit was een uitzending van het Europees Parlement. Benieuwd naar andere podcasts? Je vindt er nog veel meer op Europarl Radio, de webradio van het Europees Parlement.
3: Üdvözlöm a kedves hallgatókat! Csengeri Mónika vagyok, az Európai Parlament fordító szolgálatának magyar nyelvi csoportjában dolgozom, interkulturális és nyelvi szakemberként. Munkatársaimmal együtt nap mint nap az Unió mind a 24 hivatalos nyelvére fordítunk. Tehát nem csak a többség által beszélt angolra vagy franciára, hanem írre, máltaira, lettre, észtre, szlovénre és más nyelvekre is, mert a demokrácia tisztelete egyben a nyelvi sokszínűség tiszteletét is jelenti. Kell-e attól félniük a kevesek által beszélt nyelvek használóinak, hogy az Európai Unióban háttérbe szorul a nyelvük? Egyáltalán nem. Nagy részben annak köszönhetően, hogy az EU számtalan módon támogatja ezeknek a ritkább nyelveknek az ápolását. Európában több mint 200 nyelvet beszélnek, ezek közül 24 számít hivatalos uniós nyelvnek. Németül, franciául és olaszul sokan tudnak, még az EU határain kívül is. Más nyelveket, például az írt vagy a máltait kevesebben ismerik, de attól még ugyanolyan hivatalos nyelvnek számítanak. Nem a nyelvhasználók számán múlik az értékük. És ez nem véletlen. Az Európai Uniót ugyanis a sokféleségben való egyesülés gondolata hívta életre. Olyannyira uniós alapeszménynek számít, hogy jelmondatául is ezt választotta. Mégpedig azon szilárd meggyőződés alapján, hogy a nyelvi sokszínűség nem korlát, hanem érték, amelyet védeni, ápolni, éltetni kell. Az uniós jogszabályok érvényt is szereznek ennek. Két alapvető jogi szövegben is egyértelműen megjelenik a nyelvi sokszínűség iránti elköteleződés. Először is az Európai Unió alapjogi chartájában, amelynek 22. cikke kimondja, hogy az Unió tiszteletben tartja a kulturális, vallási és nyelvi sokféleséget. Másodszor ott áll az Európai Unióról szóló szerződés harmadik cikkében, hogy az Unió tiszteletben tartja saját kulturális és nyelvi sokféleségét, továbbá biztosítja Európa kulturális örökségének megőrzését és további gyarapítását. És ezek nem puszta szavak. Jogalapot adnak meg annyi konkrét lépéshez. Ezek alapján született például tanácsi ajánlás a nyelvtanulás támogatására, hogy az uniós polgárok saját anyanyelvükön kívül akár két másik nyelven is tudjanak kommunikálni. A valóságtól elrugaszkodottnak tűnhet ez a törekvés, de mégsem az. Az európaiak szívesen tanulnak nyelveket. Egy 2024-es Euróbarométer felmérés szerint 10-ből 8-an vélik úgy, hogy mindenkinek tudnia kellene legalább egy idegen nyelven. Az Európai Parlament napi működése szintén ékes bizonyíték arra, hogy az unió számára mennyire fontos a nyelvi sokszínűség. Ne feledjük, hogy a világ legtöbb nyelven dolgozó parlamentjéről beszélünk. Itt egyenértékű és egyformán fontos mind a 24 hivatalos nyelv. A parlament plenáris ülésein minden felszólalást szimultán tolmácsolnak. Minden jogszabályt le kell fordítani az EU összes hivatalos nyelvére. Csak hogy érzékeltessük, mekkora munka ez, ha egymásra tennénk a parlamenti fordítószolgálat által egy évben lefordított összes dokumentumot, akkora oszlop épülne, mint az Eiffel-torony. A szakmai nyelvhasználók, fordítók és diákok előtt bizonyára nem ismeretlen a JATE, azaz az EU hivatalos többnyelvű terminológiai adatbázisa. Óriási gyűjteményről van szó. 1,2 millió szócikkével és több mint 8 millió terminusával a legnagyobb ilyen adatbázis a világon. Nyelvszerető laikusoknak is ajánljuk. A 24 hivatalos uniós nyelv mellett latin kifejezéseket is tartalmaz. Az Európai Unió nem csak saját intézményein belül támogatja a nyelveket és a többnyelvűséget. programjai osztálytermekbe, színházakba, könyvtárakba és az online térbe is elérnek, ahol a nyelvek, az oktatás, a kultúra és a kreativitás révén kelnek életre. A legtöbben már hallottak az EU diákcsereprogramjáról, az Erasmus Plus-ról. Ám nem mindenki tudja, hogy a programon belül több projekt is indult a kevesek által beszélt nyelvek népszerűsítésére. Iskolák, egyetemek és kulturális egyesületek is beszállnak a szervezésükbe. Változatos módszerekkel és eszközökkel igyekeznek bevonni a fiatalokat a nyelvtanulásba, és adnak teret a kisebb közösségeknek nyelvük ápolására. Magyarországon is találunk hasonló programokra példát. A 2020-ban indult Diaszpóra felsőoktatási ösztöndíjprogram keretében évről évre egyre több külföldi fiatal kezdi meg felsőoktatási tanulmányait magyarországi egyetemeken. A fiatal ösztöndíjasok a magyar nyelven és a táncon keresztül fedezhetik fel Magyarországot. A 2-4 hetes nyári egyetemi programok nagyrészt nyelvi és kulturális ismereteik bővítésére alkalmasak. Ha a ritka nyelvek támogatásáról van szó, a Wiki Women is példaértékű kezdeményezés. Ez az Erasmus Plus projekt azt tűzte ki célul, hogy a kevesek által beszélt nyelveken is elérhetővé tesz különböző Wikipédia tartalmakat, ezzel erősítve a digitális műveltséget, a társadalmi szerepvállalást és a nyelvi készségeket. Ennek keretében például írdiákok cikkeket készítettek és töltöttek fel híres nőkről. Nem csak a nemek közötti egyenlőség ügyét segítik ezzel, hanem Írország első számú hivatalos nyelvét is új életre keltik, hiszen az írt ma a népesség viszonylag kis hányada használja napi szinten, és veszélyeztetettnek számít. Vajon mi a közös a Még egy kört mindenkinek című dán filmben, az Atya és a fiú nevében című máltai regényben, és a Baltic Sea Forum for Documentaries filmfesztiválban? Mindegyik létrejöttében része volt a Kreatív Európa programnak. A 2021 és 2027 közötti időszakban több mint 2 milliárd eurós költségvetéssel rendelkező keretprogramot a kulturális és kreatív ágazatok támogatására hozta létre az Európai Unió. Művészeti kezdeményezések széles körének megvalósításához nyújt forrásokat, legyen szó színházról, filmművészetről, fesztiválokról vagy könyvkiadásról, a lényeg a nyelvi és kulturális sokszínűség. Támogatja az irodalmi művek lefordítását és terjesztését, hogy azokat Európa szerte minél többen megismerhessék. 2014 és 2020 között több mint 3500 könyv megjelentetéséhez biztosított forrásokat. A kevesek által beszélt nyelveken írók alkotásai így az országhatárokon túlra szélesebb olvasóközönséghez is eljuthattak. A Kreatív Európa filmek feliratozásához és szinkronizálásához is támogatást nyújt, hogy azok az EU mind a 24 hivatalos nyelvén elérhetők legyenek, és így a kisebb nyelvi közösségek tagjai is megnézhessék őket. Nemzetközi kulturális projekteket és fesztiválokat szintén finanszíroz, ezzel írók, filmrendezők, fordítók és művészek százainak ad lehetőséget a határokon átívelő együttműködésre és új közönségek megszólítására. A Kreatív Európa tehát az EU minden hivatalos nyelvén hozzáférhetővé tesz kulturális tartalmakat és művészeti alkotásokat, még a kevesek által használt nyelveken is. Érdemes feltérképezni az Erasmus Plus és a Kreatív Európa nyújtotta lehetőségeket. Akár nyelvi kisebbség tagja, akár pusztán nyelvszerető valaki egyaránt profitálhat belőlük. Az Európai Parlament többnyelvű webrádió szolgáltatásának munkatársaiként mi is fontosnak tartjuk ezt a törekvést. Ezeket a podcastokat például a magyar mellett a 23 másik hivatalos uniós nyelven is meg lehet hallgatni. Még egy módja a társadalmi befogadás, az akadálymentesség és az egyenlő részvétel előmozdításának. Ezt az adást az Európai Parlament készítette. Podcastjaink meghallgathatók többnyelvű webrádió szolgáltatásunk a Europel Radio weboldalán.
4: Tre città, una sola voce.
5: 6023.
6: Sono le 11.
7: Più o meno.
8: Cerchi un'esperienza che faccia davvero la differenza mentre studi al lupo? Radio 6023 ti aspetta. Stage, tirocinio o volontariato per metterti in gioco tra redazione, conduzione, tecnica e social. Impari, sperimenti, racconti il territorio e fai squadra. Accendi il microfono, costruisci competenze e dai voce alle tue idee. Partecipa, cresci professionalmente, crea relazioni vere e trasforma la passione in un'esperienza concreta insieme agli studenti UPO. Cosa aspetti? Mettiti alla prova e unisciti anche te a Radio 6023.
9: Radio 6023.
10: Radio 6023.
11: 6023.
12: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
13: Pagliacci nel Cuore è un'associazione ODV, quindi un'organizzazione di volontariato composta al momento da 39 volontari, ma sempre con la speranza di aumentarli.
14: Di cosa si occupa la vostra associazione?
13: Clown terapia, quindi andiamo negli ospedali, andiamo nelle RSA, nelle strutture per disabili o casa famiglia per cercare di portare un po' di leggerezza, di ascolto e un sorriso.
14: Operate solo sul territorio di Vercelli o anche in generale?
13: Vercelli, i paesini quelli vicino, Casale, ci hanno chiamato anche da Novara per le case di riposo. Diciamo che entro i 30 minuti, 40 minuti da Vercelli noi andiamo.
14: Ultima domanda, i vostri contatti social o mail se ne avete?
13: Sì, basta cliccare sulla pagina Facebook o Instagram Pagliacci nel Cuore oppure ipagliaccinelcuore@gmail.com.
12: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli.
15: IT 2000.

0: häälselt, et alates 31. märtsist 2024 kaotatakse piirikontroll ka EL-i sisestel Bulgaaria ja Rumeenia mere- ja õhupiiridel. Maismaa piiripunktides kontrollide lõpetamise kohta tehakse otsus hiljem. Siis jääb vaid kaks EL-i liikmesriiki, mis Schengeni alasse ei kuulu – Iirimaa ja Küpros. Küprose kohta koostatakse praegu hinnangut, et kontrollida, kas riik vastab kriteeriumidele, mis peavad piirideta alasse kuulumiseks täidetud olema.
1: Libre circulation des personnes.
2: Schengen.
3: Schengen.
1: Schengen.
2: Schengen. It's based on co-decision.
3: Problems at the border.
4: Und dann werden wir unsere Grenzen schließen.
3: Under what conditions could borders temporarily be reinstalled? Lot of anxiety about Schengen.
0: Iirimaal ei ole aga õiguslikku kohustust Schengeni alaga liituda, kuid ta võib selleks igal ajal soovi avaldada. On oluline märkida, et sõltumata sellest, kas Euroopa Liidu kodaniku koduriik kuulub Schengeni alasse või mitte, on kõigil EL-i kodanikel õigus vabalt liikuda. Ületades piiri Schengeni alasse kuuluva ja Schengeni alasse mitte kuuluva liikmesriigi vahel, on piirikontroll seega ka väga põgus ja selle eesmärk on ainult isik tuvastada. Kolmandate riikide kodanikest reisijate jaoks on Schengeni ala riigid kokku leppinud ühtsed tingimused ja menetlused. Nende alusel antakse kolmandate riikide kodanikele lühiajaline viisa, mis kehtib kuni 3 kuud 6 kuu pikkuse perioodi jooksul. Sellega saavad nad viisa kehtivuse ajal Schengeni alas vabalt liikuda. Kõik kolmandate riikide kodanikud viisat ei vaja. Viisanõudest on vabastatud näiteks Ameerika Ühendriikide ja Austraalia kodanikud.
2: Schengen.
3: Schengen.
1: Schengen.
2: Schengen.
0: Schengeni ala ei tähenda aga seda, et tingimusteta kaovad kõik reisimisega seotud kontrollid. Vahet tuleb teha piirikontrollil ja turvakontrollil. Turvakontrolli eesmärk on tagada turvalisus, näiteks lennujaamades, ning selle läbivad ka Schengeni ala piiris reisivad inimesed. Samuti võidakse reisijatelt nõuda isikut tõendava dokumendi esitamist, et kontrollida, kas pilet on väljastatud tema nimele. Oluline on teada, et juhul kui Schengeni ala riigil on alust arvata, et tema avaliku korda või sisejulgeolekut ähvardab tõsine oht, võib ta erand korras piirikontrolli ajutiselt taastada. Seda võimalust on liikmesriigid mõnel korral ka kasutanud, näiteks Prantsusmaa tegi seda terror ja ohu tõttu.
2: Schengen.
3: Schengen.
1: Schengen.
2: Schengen.
0: Schengeni ala võimaldab vabalt liikuda, ent mitte turvalisuse hinnaga. Turvalisuse tagamiseks on loodud Schengeni infosüsteem. See on eriotstarbeline andmebaas, kust politsei ja teised pädevad riigiasutused saavad kontrollida infot näiteks kadunud või tagaotsitavate isikute kohta. Infosüsteem on eri riikide õiguskaitseasutuste koostööplatvorm, mille abil hoitakse turvalisust, eriti Schengeni ala välispiiridel. Kui ajas tagasi vaadata, siis sai Schengeni ala alguse 1985. aastal, kui 5 toonasest 10 Euroopa Liidu liikmesriigist otsustas omavahelise piirikontrolli kaotada. See idee tulenes soovist pärast teist maailmasõda Euroopa ühtsust edendada ja piirikontrolli kaotamise abil vastastikust usaldust tugevdada. Schengeni ala nimi pärineb Luksemburgi samanimeliselt külalt, sest just seal kirjutasid asutajariigid alla lepingule, mida tunnemegi Schengeni lepinguna. Schengeni lepingud ja nendega seotud aktid moodustavad kokku niinimetatud Schengeni aki, ehk Schengeni õigustiku. See seoti omakorda Euroopa Liidu õigusesse Amsterdami lepinguga ja on nüüdseks 25 aastat olnud liidu õigustiku lahutamatu osa. Lepingu sõlmimisest on möödas peaaegu 40 aastat ja sellega on liitunud suur osa Euroopa riike. Nüüdseks elab vaba liikumise alas juba üle 400 miljoni inimese ja nad saavad siin kõik piirikontrollideta reisida. See teeb lihtsamaks nii töö kui lõbureisid, kuid mitte ainult. See tugevdab ka Euroopa majandust ja parandab inimeste heaolu. Schengeni leping on üks Euroopa integratsiooni suuremaid saavutusi.
5: Sokan az uniós jogalkotás hallatán főleg nagyobb ívű dolgokra, például a közös agrárpolitikára, az unió költségvetésére vagy az európai zöld megállapodásra gondolnak. Pedig a legtöbb uniós jogszabály sokkal közvetlenebbül, A városok és a régiók szintjén hat az emberek mindennapi életére. A Régiók Európai Bizottsága pontosan azért jött létre, hogy az uniós döntéshozatalban a városok és a régiók érdekeit képviselje.
6: A Régiók Bizottsága az uniós intézmények tanácsadó szerve. A városok és régiók szükségleteinek és elvárásainak ismeretében azon fáradozik, hogy olyan uniós jogszabályok szülessenek, amelyek igazodnak a helyi viszonyokhoz. Az európai zöld megállapodással kapcsolatban például az Európai Bizottsággal közösen adott ki kézikönyvet, hogy iránymutatással szolgáljon a helyi és regionális önkormányzatok számára. Az Európai Bizottság, az Európai Unió Tanácsa és az Európai Parlament köteles konzultálni a régiók bizottságával a helyi és regionális önkormányzatokat érintő minden jogszabályról. Ha ezt elmulasztják, akkor a régiók bizottsága intézményes jogainak védelme érdekében az Európai Unió bíróságához fordulhat jogorvoslatért. Amennyiben a bíróságról és munkájáról szeretne többet megtudni, hallgassa meg sorozatunknak az Európai Unió Bírósága című epizódját. Ezen kívül a régiók bizottsága bármely témában véleményt nyilváníthat, ha úgy ítéli, hogy valamely jogszabályjavaslat szembe megy a helyi vagy regionális érdekekkel.
5: A régiók bizottságát a Maastrichti szerződés hozta létre 1992-ben azzal a céllal, hogy képviseletet adjon az uniós régiók politikusainak, és hidat képezzen az EU lakosai és az uniós intézmények között. A bizottság első ülésére 1994-ben került sor Brüsszelben. A tagokat eredetileg 4 évre nevezték ki az uniós tagországok. A bizottság összetétele időközben a nizzai szerződéssel megváltozott. A tagok megbizatása immár 5 évre szól, és a korábbiakhoz képest ma már követelmény, hogy valamely regionális vagy helyi önkormányzat választott képviselői legyenek.
6: A régiók bizottságának 329 tagja van, akik plenáris üléseken tanácskoznak. Az unió több mint 92 ezer települését és 240 régióját képviselik. Az uniós tagországok a régiók bizottságában az Európai Parlamenthez hasonlóan népességük arányában képviseltetik magukat. Minél nagyobb egy adott ország, annál több képviselői hellyel rendelkezik. Ebből adódóan például Németország, Franciaország és Olaszország rendelkezik a legtöbb képviselővel, mégpedig mindhármuk 24-jel. Máltának, a legkisebb uniós országnak 5, Ciprusnak és Luxemburgnak pedig 6-6 képviselője van. A helyek ilyetén elosztása biztosítja, hogy a nagyobb országoknak ne legyen túl nagy a súlyuk a bizottságban, mégis figyelembe legyen véve népességük nagysága.
5: Az Európai Parlamenthez hasonlóan a képviselők itt is politikai csoportokba tömörülnek. Az elnököt és az első alelnököt a képviselők választják meg maguk közül 2,5 éves időtartamra. Ezek a szakbizottságokkal együttműködve véleményeket, jelentéseket és állásfoglalásokat fogalmaznak meg, amelyekről aztán az egész intézmény a plenáris ülésein szavaz.
6: A régiók bizottsága azonban nem csak politikai tevékenységet folytat. Egyik fontos célkitűzése a regionális, a helyi és az egyéni szintű részvétel ösztönzése. Felméréseiben, konzultációiban és rendezvényein regionális és helyi hatóságok, szövetségek, nemkormányzati szervezetek, szakértők, tudományos szakemberek és civil társadalmi szereplők is részt vehetnek. Az egyik ilyen rendezvény a Régiók és Városok Európai Hete. A minden év októberében Brüsszelben tartott 4 napos tanácskozáson politikusok, szakértők, valamint vállalkozások, pénzügyi intézmények, helyi és európai szakmai szövetségek képviselői találkoznak egymással. 1000-nél is több felszólalás hangzik el ilyenkor az unió helyi és regionális politikájával kapcsolatban.
5: A Régiók Bizottsága ítéli oda az Európai Vállalkozói Régiódíjat. Az elismeréssel, amelyre minden politikai szintű hatáskörrel bíró területi egység pályázhat, a kiemelkedő és innovatív vállalkozás politikai stratégiákat díjazza az intézmény. A győztesek az adott évre megkapják az Európai Vállalkozói Régió címet. A díjat 2025-ben a spanyolországi Galícia Autonóm Közösség, a horvátországi Krapina-Zagorje megye és a lengyelországi Mazovia vajdaság kapta. A régiók bizottsága a fiatal politikusokat is támogatja, és testre szabott képzést biztosít számukra. Fiatal vezetőket hív meg plenáris üléseire és rendezvényeire, például a régiók és városok európai csúcs találkozójára, ahol polgármesterekkel, regionális vezetőkkel és európai parlamenti képviselőkkel találkozhatnak.
6: A régiók bizottsága a közösségeikkel szoros kapcsolatot ápoló helyi és regionális önkormányzatok hangját felerősítve hidat képez az uniós intézmények és a polgárok között. Bár Brüsszel és Strasbourg sokunk számára távolinak tűnhet, a régiók bizottsága közelebb hozza őket otthonunkhoz.
5: Ezt az adást az Európai Parlament készített.
7: Vevisgut gnusáidn dinna as gach míle incinentis tanga chóhíochta mara gaed tanga. Usáidn siad cínia fúile tash nachul en chóras a liach a wainaun. Ach nítu né tanga chóhíochta náisiúnta fihid ar fudan antis fai láhar. Ní hawain gnusáidn dina bóra agus brachfóra iad, ach usáidn dina lahéisach diad chóma chun cumarsáid iénav le gaelta agus cairder. Chun fasat a fúsgult fain eagsulach tanga agus chultúrha san, dógan a náisiúnta an tríú lá fihid de bhí bhean fóar mar lá idirnáisiúnta na dáncha cóirthíochta. Tá ra géisteach le, ag ardúan chaidáin, reachtaíocht níos fearr. In san agrán sa 5 méidir hangacha cóirthíochta in san aontas, agus ar bhfuil á dhéanamh ag Parliament na Heorpa chun iad a chuimhnú agus a chuircan cín. Tá tangacha cóirthíochta saibhir agus éagsúil. Níos tochtaí fós is tangacha anta féin iad, bheit a chiallaíonn nach bhfuil iad bunaithe ar hangacha leabharthe. Bíonn a gramadach, a stór focail agus a cóbhéir féin ag gach tangacha cóirthíochta, agus bíonn dlúthcheangal idir í agus an pobal agus an cultúr in ar arbair si. Mar thompla, úsáidtear tangacha cóirthíochta na hiodáile in san hiodáil, tangacha cóirthíochta na Franca sa rang, agus tá ghó tangacha cóirthíochta ar le ag tíortha áirithe. Tá cean ag an melg den Flémanis agus cean de rankís na Belge chur a gás. Bíon éagsúlaach le feiscin de dáncha cóthíochta i brathar an díor nó an réigiúna na bhfuiltar ar an ísgrúpa atá a gceist agus fiú ar an gcóthaíoch só síolta. Ní hamháin gan úsáidtear iad mar bhóg cumarsáide, ach úsáidtear iad chumá chun léirú cultúrtha, féinúlacht agus cruthaíocht éilíonta a chur in úl. Díreacha súil le tangacha leabharthe is féidir tangacha cóthíochta a dhéilt de réir finta tangacha. Is féad le rá hanga chóthíochta bheith cosúil ina chéile, ach ní bhíonn siad díreach mar an géana riamh. Mar thompla is fear a thuigin úsáidóirí hanga chóthíochta na Gearmáine, tanga chóthíochta na Hostara agus tanga chóthíochta na Híseltíre ná úsáidóirí hanga chóthíochta na Gréige. Fé láthair ins na 7 meilstad fihid tá né danga chóthíochta náisiúnta fihid an úsáid. Úsáid in Luxembourg a leagan féin de hanga chóthíochta na Gearmáine, agus aithní an reintíorthe óil an Ionling agus an Astáin níos mó ná tanga chóthíochta a bhain. Úsáidtear tanga chóthíochta na Fionlinge agus tanga chóthíochta Iúnla na Chúlanach in san Ionling, agus úsáidtear tanga chóthíochta na Astáine agus na Ruaise in san Astáin. Gné an a spéisiúil a bhain ná gur minic an éiríonn le daoine bóra ó thíortha éagsúile cumarsáid éfachtach a dhéanamh fiún ar nach bhfuil tanga chóthíochta náisiúnta chuitnacha. Sáulach dana bauer on rank a boile dana on balling curagas. Cégan úsáidin siad tangacha cóthíochta náisiúnta ag súile, is dóch gnáim seo siad slitach an cumarsáid dhéanamh go tapig, tré úsáid a bhaint as cóirthaí agus gothaí cuirp agus gnuaise có reinte. Bheadh sé seo bhaid níos dacra de bhirt le héisteacht nach labhann an tanga leabharthe chéanna. Cé nach bhfuil éon tanga cóthíochta i líoch ann, tá cuin cheap na tanga cóthíochta a thigtear a bhonn cuitin ag forbairt le fada, go háirithe ó 1951, nuair a chur cónaim ghaonda na mabhar ar bun. Is córas cumarsáide í an chóthíocht idirnáisiúnta úsáidtear siomhan idirnáisiúnta óil cógálacha agus cruinnithe. Ní tanga amláin caidánaithe ná fuair Málta í. Ní léon ghramadach ná stár focail seasta aici, agus tarraingíonn si ar ghothaí, ar chóthaí córaonta agus ar chóthaíochs. Is minic a chuim sin an chóthíocht idirnáisiúnta na cóthaí is aithanta go idirnáisiúnta, agus is féad le a bheith difuil le brath an réigiún. Mahample is gnáchan úsáidir cóthaí níos coitianta in iarthar na hárpa a gcóthaíoch san aontais, agus is féidir éagsúlacht tí de fhuala a eiscint a gcóthaíoch na háise nó na Hafrica. Tá sé tátach a hiscint nach dagan an chóthaíochta de náisiúnta in ionad teangacha chóthaíochta náisiúnta, ná nach bhfuil an stádas le hóil céana aici. Mar sin féin in san aontais agus ar an leibhéal de náisiúnta, tá méad úsúntasach tagtha in éile bheith ar teangacht sa chóthaíochta de náisiúnta, go háirithe ag cruinnithe agus i meachtaí ard le bhéal. Léiríonn an fásan an méadú atá teachta thug luisteach agus ar ranfáirtíoch duna bora agus duna brachfáire ar fud na hárpa, agus legann sé béim ar ngá atá le hirlasí comarsáide cuiimseocha. Mar sin, cad é ról Parliament na hárpa ina lesa? Cintíonn an Parliament go gurtar a díospóireacht díos a siomlánach ar fáil i danga chóthaíochta de siirí a bhfuil sé de dhí orthu. I bheitthe sa séideag lachan Parliament rón mad le tanga cóthaíochta agus atangairí tanga cóthaíochta garmúla, ag aithint na nifriochtaí in inaitacht agus a gáilíocht na hatangairachta tanga cóthaíochta ar fud thiartha an aontais. Thacaigh sí chomh maith le hatangairacht sa chóthaíochta de náisiúnta a chur ar fáil ag gach sí am lánach. Ina haonta san, lachan Parliament rón mad le convinsiún na náisiún aontaithe a chearta dína féhí chumas a chur bhaim. Sarún, chur na feisirí a bhisca láidir go gáreachtain a bheith ag dína féhí chumas ar ólas agus ar chumarsáid, i bhharmáidí agus technáíochtaí in reachtana atá rúnach de haisna éagsúla mí chumas, tancha cóthaíochta in san áirih. Dá bhrí san díradar an gomisiún na bárta is gá dhéanamh chun i chinntú go gcuirfí dlithe an aontais féh reachtain ar ólas agus chumarsáid i bhaim. Ina rún maidir le tancha cóthaíochta, Lagan Parliament béim ar an dácht a bhain le hatangairí cóthaíochta garmúla cáilithe, agus díos si go n-athnófaí tangacha cóthaíochta náisiúnta agus réigiúnacha go hifigúil ins na Ballstáid agus ar leibhéal an aontais ar éan. Ar deireadh spreag na feisirí tíortha an aontais chun foghlaim tangacha cóthaíochta a chur chun cinn ar an tlí chéanna le tangacha íosachta, agus iad a chur in san áireamh i gcuriculum scoile. Tá sé mar aimne sin feasacht a tangacha cóthaíochta ar dó, an úsáid a bhéadú, agus cuiimsú tanga agus sóisialta níos fearracha chun cín. I mí bhanfáir fehefé ceair dhéan aontas orpach na mór, an téana gríocht ar náisiúnta dhéan nondíocht ar roine bóhar an leibhéil orpach agus ar chólachas ó gach ceann de 8 mailstad fithe an aontais, pápair seasamh ílsú dár tidal, tangacha cóthaíocht na náisiúnta mar hangacha ifigúile den aontas. Íirtas a fápéir seasamh san go n-athnófaí na néad danga chóthaíochta náisiúnta fihid mar hangacha ifigúile do chud naontais, in éanacht leis na ceithre hanga ifigúile fihid leabharthe atá ann fé láthair. Leag do béim ann ar obligáid lithúil an aontais éagsúlacht tanga agus cultúra ar mú, agus idirdhealú tanga bhanaithe a chosc mar chud dá bhairtas al tangachais. Is crí luachanna do chud naontais iad an éagsúlacht tanga agus an til tangachas. Cé gúil dulchan cín suntasach dénta ó heamh tíorghraach il tangach sibhar an aontais a chuirchan cín agus a chasanta, tangacha cóthaíochta in san áirih. Tá obair fós le denimh chun i chinntú go dúfar aontas am lán de tangacha cóthaíochta, agus go mbeidh reachtain orthu i ngach pobal agus ar an áil. Chun tacú le reachtain ar eolas do chách, chuir an Europile Radio trascríbhing ar fáil de gach podchréile. Tá an méid san agóir le caidáin an reachtainachta, agus tá sé mar aim leis i chinntú gur féad le duine bora agus duine brachfáire agus aine sa lucht éisteachta bhfuil trascríbing de í orthu fanóint ar an eolas fé obair Parliament na hárpa. Tré ábhar chur fáil i danga hiléir in reachtana, chuir an Parliament na hárpa le hidirflé publí cuiimseoch agus chuir si eolas a fáil de riine ar fud an aontais. Nuair a thacaimid leis an éagsúlacht tanga agus le reachtain chóna ar chumarsáid, cruthaimid árap atá níos cuiimsethaí de chách. Sé Europile Radio, Radio Gréasáin Parliament na hárpa a chur an podcréile sa de láthair.
8: Tre città, una sola voce.
9: 6023.
10: È mezzanotte. Più o meno.
11: Se tu lo vuoi, tu lo sarai. Una di noi.
10: Diventa uno stagista di Radio 6023.
12: Radio 6023, comoda, vivace, enchantix.
11: Sotto il segno
10: di Radio 6023.
8: Radio 6023.
9: gioia, toda bellezza.
13: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
14: Emanuela Survone del Centro Territoriale per il Volontariato.
15: Di che cosa vi occupate?
14: Noi diamo servizi gratuiti alle associazioni e agli enti del terzo settore del territorio, province Vercelli e Biella.
15: Siamo qui oggi all'evento La Magia del Dono in Piazza Cavour. Come è nata l'idea e quanto tempo fa?
14: Allora, l'idea in realtà è nata diversi anni fa a Biella. A Vercelli sono 4 anni che lo facciamo ed è nata proprio per creare un mercatino per aiutare le associazioni a fare raccolta fondi in vista del Natale, per finanziare tutti i loro progetti e le attività che fanno ogni giorno per la cittadinanza.
15: E durante l'anno svolgete altre iniziative?
14: Certo, allora noi quotidianamente diamo servizi gratuiti alle associazioni che vanno dalla grafica, alle consulenze, all'ufficio stampa. E come eventi partecipiamo alla Fattoria in Città, all'Alpa e alla Festa dei Popoli tra settembre e ottobre.
15: Un'associazione, nel caso voglia contattarvi, ha bisogno di supporto, come può fare?
14: Può vedere il nostro sito www.centroterritorialevolontariato.org.
15: E per i cittadini che tipo di supporto offrite?
14: Noi diamo delle consulenze e dei servizi di orientamento al volontariato, quindi un cittadino che vuole fare volontariato può venire da noi e noi gli presentiamo tutte le associazioni del territorio per capire quella più adatta.
15: Quindi può recarsi in sede da voi direttamente?
14: In sede da noi oppure sul nostro sito c'è un form da compilare con tutte le informazioni utili.
15: Mi ricorda solo l'indirizzo della sede e l'indirizzo del sito?
14: Certo, allora sito www.centroterritorialevolontariato.org e la sede di Vercelli in Corso Libertà 72.
13: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
16: Ahmed, a tuo dad da venire qua.
17: Adesso arrivo, non rompere.
16: Ciao, sono Ivano Marescotti e faccio l'attore.
17: Io sono Ahmed e faccio il bambino.
16: Ahmed ha 8 anni, è nato in Italia, frequenta scuole italiane, parla italiano come i nostri figli. Ma per la legge non è italiano, potrà diventarlo solo a 18 anni, ma non è detto. Vi pare giusto? Io firmo per dare la cittadinanza italiana a chi in Italia è nato o ci cresce. Firma anche tu.
17: L'Italia sono anch'io. Campagna per i diritti di cittadinanza. www.italiasonanchio.it.
8: Tre città, una sola voce. 6023.
18: Piod KTA, Mike Check, Tommaso, alias Piotta, ascolta 6023. Bombo.